Ébredj a várossal! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. FM 87,6. Csíkszered a saját hangja.

0: Fültől fülig FM. FM 87.6 Csíkszereda. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM fülig zene.
1: Napok óta nem alszok, mert azt hallom, az

0: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: Fülig zene.
2: FM 87,6. Fun FM Rádió. Fülig zene.

Ébredj velünk! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Fülig zene.

0: mindent a fülnek. Fun FM 87.6 Csíkszereda.
1: Volt úgy, hogy minden fájt, s azt hittem, hogy sem.

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6
1: Csíkszereda.

0: Fültől fülig, Fan FM.
1: Én vagyok az, aki szeret, ki is voltam te nélküled.

0: 10-től fülig Fan FM. FM 87.6 Csíkszereda. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fan FM.
1: Fülig zene.

0: Fültől fülig Fan FM.
1: Fedezd fel, milyen, ha csak úgy belemész, élvezd festelen.
0: FM 87.6.

0: FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Változatosan.

0: Félig magyar, ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM, Fülig zene.
0: A jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM,

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Sárga figyelmeztetést adott ki fokozott légköri instabilitás, viharos szél és felhőszakadások miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat. Szerda déli 12 óráig a Bánságban, a Párciumban, Máramarosban, Erdélyben és Moldva északi felében jelentős légköri instabilitásra kell számítani. A viharokat 50-70 km/órás széllökések, villámlások és heves záporok kísérik. A csapadék mennyiséggel szortan elérheti a 15-25 litert négyzetméterenként. Szerdán napközben déli 12 óra és este 11 óra között egy újabb sárga jelzésű riasztás lép érvénybe, amely már az ország döntő többségét érinti. A szélsebesség általában 50-70 km/óra között alakul, de helyenként a 80 km/órát is meghaladhatja. Ugyanakkor heves felhő szakadásokra, intenzív villámlásra, valamint kis és közepes méretű jégesőre kell számítani. Rövid idő alatt a csapadék mennyiség elérheti a 15-20 literet négyzetméterenként, erszoltan pedig a 30-40 litret is meghaladhatja négyzetméterenként. Közzétették az érettségi vizsga első óvások előtti eredményeit. A diákok 74,8%-a ment át a vizsgán, míg tavaly 74,3%-os volt az óvások előtti átmenési arány. Az adatok szerint a vizsgán megjelent 126.169 diák közül 94.345-en teljesítették sikeresen az érettségit. Az idei végzősök körében az átmenési arány 79,7%, míg a korábbi évfolyamokból jelentkezők esetében 31,7%. Az összes sikeresen vizsgázó közül 90.263-an az idei végzős évfolyamhoz, 4.082-en pedig korábbi évfolyamokhoz tartoznak. A vizsgázók július 9-éig tekinthetik meg a dolgozataikat és nyújthatnak be fellebbezést. A végleges eredményeket július 13-án teszik közzé. A fellebbezések elbírálása utáni esetleges módosítások már visszavonhatatlanok, értesült a MASZ-ról. Nem lehet évközben lemondani önkéntes egészségügyi biztosítást akkor sem, ha az érintett személy közben nyugdíjba megy, és már jár neki ingyen az állami egészségügyi ellátás, számol be a maszol.ro. Az önkéntes egészségbiztosítás csak is egy évre köthető, részletekben fizethető, és az adóhatóság, az ANÁF akkor is behajtja a részleteket, ha időközben változik az illető helyzete, és nyugdíjasként vagy alkalmazottként már lesz egészségbiztosítása. A Hargita megyei közpénzügyi igazgatóság ügyfélszolgálata a MASZ-szal közölte, törvényesen megszűnt az a lehetőség, hogy javító nyilatkozatot tehessen le az érintett. 2026-ban a fizetendő összeg 2430 lej, ennek első részlete 608 lej, amit szerződés kötéskor be kell fizetni. A fennmaradó összeg fizethető havi részletekben is egészen a következő év, május 25-éig. Amennyiben elmarad a részlet törlesztése, először felszólítást küldenek, majd az érintett bankszámláit zárolhatják. Miklós Zoltán, RMDSZ-es képviselő kifejtette, szeptemberben várhatóan törvényjavaslatot terjeszt be, vagy módosító javaslatot, amennyiben egy törvénytervezet vitáján ez épp lehetséges. Megerősítette, az esetleges törvénymódosítás nem csak a nyugdíjba vonulókra terjed neki, hanem mindenkire, akinél fennáll hasonló helyzet. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint változékony, csapadékos időjárással kell számolni, záporok, zivatarok alakulnak ki a térségben. Esőzések környezetében megélénkül, helyenként viharossá fokozódik a szél, ugyanakkor általános lehűlés lesz észlelhető. A reggeli órákban a hőmérséklet 8-10 fok közé süllyed, napközben a csúcsérték 20-21 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után vissza a kotyogóba! Günther Ottóval!

0: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen uraktív fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív forte hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő, metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
1: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved egy modern padlóburkolat, a Dedebánban most a Stone Bash porcelán padlólap négyzetméterre csak 44,90 bani. Ráadásul július 31-ig a Dedebán Direkt kártyával minimum 13 000 lejes hitel esetén csak havi 0,99%-os kamattal vásárolhatsz. Dedebán. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvasd el figyelmesen a szerződés feltételeit. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
2: Reklámot hallottak.

0: Fun FM Rádió. Bárhol, bármikor. Éterben, online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan. Bárhol
1: jár. Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
2: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz.

0: Érdeklődni a cég székhelyén Csíkszered a Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
1: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fan FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

Velünk kerek a nap. FM 87,6 Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Reklámot hallottak!

0: Ha zenei változatosságra vágysz,
1: jó helyen jársz.
0: FM 87.6.
2: Még egy tánc, utolsó édes fájdalom.
1: FM.
0: Fülig zene.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Júliusban fokozatosan csökkenhetnek az üzemanyagárak Romániában, véli Dumitru Kiselica, az Intelligens Energia Egyesület elnöke. A 95-ös benzin literenkénti ára 7 lej 90 és 8 lej 20 bani közé, a gázolai 8 lej 40 és 8 lej 80 bani közé esett vissza, ha nem alakulnak ki újabb geopolitikai feszültségek és nem módosulnak az adók. A nemzetközi olajpiacon már megkezdődött az árak korrekciója. A piacra továbbra is jelentős mennyiségű kőolaj érkezik, ez még körülbelül egy hónapig növeli, és a kereslet fölött tartja a kínálatot, ugyanakkor további nyomást gyakorol az olaj árára. Korábban Illia Balozsán kormányfő azt ígérte, hogy július végén az üzemanyagok ugyanannyiba fognak kerülni, mint a háború kitörése előtt. Ha nem így lesz, akkor a kormány lépéseket foganatosít, fogalmazott Illia Balozsán. A magánszemélyeknek szóló 2026-os roncsautóprogramot változatlan formában indítják el, 300 millió lejes költségvetéssel, jelentette be hétfőn a Környezetvédelmi Minisztérium. Az idei kiírásban elhalasztják a gépjárművek földrajzi eredetére vonatkozó kritérium bevezetését, így nem csak az Európai Unióban, az Európai Gazdasági Térségben, illetve az Európai Piac partnerországaiban gyártott járművek vásárlására igényelhető állami támogatás, értesült az Ager Press. Tavaly az új elektromos, illetve a hidrogén üzemanyagcellás autók vásárlására nyújtott támogatás összege 18.500 lej volt. Az új plug-in hibrid autók és elektromos motorok vásárlását 15.000 lejjel, illetve a hibrid autókét 12.000 lejjel támogatta az állam, míg a belső égésű motorokért és motorkerékpárokért 10.000 lejes támogatás járt. Újabb 30 nappal hosszabbította meg a bányakatasztrófa miatti parajti vészhelyzetet a helyi katasztrófavédelmi bizottság, amely a Hargita megyei prefektúra keddi közleménye szerint augusztus 7-éig marad érvényben. Ebben az időszakban a hatóságok gondoskodnak a térségben zajló munkálatok elvégzéséről. Ugyanakkor folyamatosan tájékoztatják az eseményekről a lakosságot és a szomszédos településeket. Továbbra is tilos a belépés az érintett területekre, beleértve a Sószorost, a Koronpatak és a Bánya katasztrófa által érintett folyóvizek paramétereit pedig folyamatosan mérik, írja az AGR Press. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint változóan felhős égbolt mellett borongós, csapadékos időjárással kell számolni, villámokkal kísért záporok, zivatarok alakulnak ki a térségben. A hőmérsékleti értékek alakulását tekintve 13 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 21-23 fok közé emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: Július 8-a van, szerda, jó reggelt kívánok mindenkinek, én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket Fülig zenékkel. Az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai szólnak itt nálunk az éterben. FM 87.6 Csíkszereda, Alex Warrennel, Brax XNT-vel, Robert Christiannal, aztán a folytatásban még csatlakozik hozzánk Felix Jan, a Lighthouse Family, Robbie Williams és még sokan mások. Tartsanak velem, ébresszük együtt a szerda reggelt.
2: Fun FM, the number one hit music station.

0: A hasmenés sosem jön egyedül. Együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hydrasmectel. Az egyetlen olyan kombináció, amely a Diosmectit által kezeli a hasmenést, és az elektrolitok által megelőzi és kezeli a kiszáradást. Hydrasmect kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
1: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port örölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Ringsilhaa gyorsan már 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Axilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringsilhaa féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyílásban naponta akár 3 alkalommal, legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a beteg tájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek. Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágy kapszula 400 mg ibuprofénnel. Gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Bábfájdalom, Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett, egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
2: Mik azok az alapszószok, és hogyan használhatjuk őket a konyhában? Erre a kérdésre is választ kaphatnak a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júliusi lapszámában. Frissen, főzve vagy sütve? Gyergyói szakácsunk, Berszán Árus Csilla nem tudott dönteni, így ételeibe sült, főtt és friss alapanyagok is kerültek. Borrovatunkban kerti partis koktélokat ízlelünk, András Zsuzsi cukrászunk a Fekete Erdővel kísérletezik. A Székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu.
3: Reklámot hallottak.

0: Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: Friss hírek, ropogós poénok, nulla filter. Ez a Kotyogó. A mikrofonnál Günther Ottó.

0: Robbie Williams és Kylie Minogue közös a duettje 2000-ben jelent meg, ez volt. A két fél kilenc lesz 6 perc múlva. Szerda van, július 8-a.
1: Olyan dolgokban, amelyekben a hatalmon lévők tévednek.
2: Kotyogó. Minden reggel forrón tálaljuk.
1: Kotyogó. Kockázatok és mellékhatások nélkül.
0: Remélem, hogy a hatalmon lévők is egyetértenek abban, ideje fellapozni a kalendáriumot. A mai napon Ellák nevű hallgatóinknak kívánunk egy nagyon boldog névnapot. 195 éve született Dr. John Steph Pemberton, amerikai gyógyszerész, a Coca-Cola megalkotója. 405 éve 1621-ben született Jean de La Fontaine, francia író és költő, az állatmesék írója. Legismertebb művei a Holló és a Róka, illetve a Tücsök és a Hangya. 230 éve állították ki az első amerikai útlevelet. 188 éve született Ferdinand Zeppelin, német altábornagy, a róla elnevezett kormányozható léghajó feltalálója. 187 éve született John Davison Rockefeller, amerikai olajmágnás milliárdos. 101 éve született Réti József, Liszt Ferenc díjas tenor opera énekes. 92 éve született Martin Feldman, angol író, komikus, színész. 73 éve Budapesten született Kocsis Ferenc birkózó mesteredző, aki 1980-ban Moszkvában olimpiát nyert. A kalendárium rovatunk végére előkészítettem a remek ajándékdalt, ezzel mindazokat köszöntjük, akik valamilyen szempontból a mai napon ünnepeltnek számítanak.
3: Tedd le a telefont és figyelj ránk! Ez itt a valódi felbontás és az igazi hangerő. Kotyogó a Fan FM-en. Hey!

0: A következő járra meg lesz a csípe!
1: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúbb tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúbb. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
2: Idén érettségizel és Kolozsvárra készülsz egyetemre. Ha fejlesztenéd magad, kiváló hazai és külföldi szakemberektől tanulnál. Motiváló környezetre vágysz, nálunk a helyed. Felvételit hirdet a leendő első éveseknek a Matthias Corvinus Kollégium egyetemi programja. Sokoldalú kurzusokkal, ingyenes kollégiummal, nyelvórákkal, tanulmányutakkal és összetartó közösséggel vár az MCC. A képzés az egyetemi tanulmányok mellett végezhető. Jelentkezz július 13-ig. Részletek az mcc.ro weboldalon.
3: A hasmenés sosem jön egyedül. Együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidrasmectel. Az egyetlen olyan kombináció, amely a Diosmectit által kezeli a hasmenést, és az elektrolitok által megelőzi és kezeli a kiszáradást. Hidrasmect kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
4: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a nyaralás otthon, a Dedebánban most a Grandio Mob camping szék csak 59 lej, valamint a 152 cm átmérői felfújható gyerekmedence csak 55 lej. Dedebán, segít, hogy terveid valóra váljanak.
5: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta 2x1 kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
6: Reklámot hallottak.

0: Sienna Spiro és a Material Lover fél 9 után 4 perccel fülig zenék az éterben, és eső meg vihar rihadóként úgy tűnik, hogy zápor átvadulásra kell számítani a délelőtt folyamán, illetve délután folyamatos viharriasztás lesz érvényben, erős szél, komoly esőzések miatt. Esőzések környezetében megélénkülés viharossá is fokozódik majd helyenként a szél. Ezzel mindenképpen számolni kell, főleg, hogyha valami kinti munkáját szeretné elvégezni, csak akkor tegye, hogyha biztonságos körülmények között teheti.
1: Érzi már a reggel smakját?

Kicsit szürreális az, ami a tegnap délután a magyar televíziózásban megtörtént, azaz az M1 csatorna elsötétült, és megjelent egy nagy üzenet. Nyilván a nagy üzenetet minél többen igyekeztek kifotózni és megosztani a közösségi médiában. Így igaz, ritkán fordul elő, hogy a televíziózás legizgalmasabb perceit egy statikus fekete képernyő szállítja, de az M1 kedd délutáni adásszünete simán ellopta a showt. Nem egy gigantikus technikai baki lőtte le a rendszert, hanem a magyar média történelem talán legőszintébb bocsánat kérése. Bizonyára sokan értesültek már róla. A közmédia nem hazudhat. Bocsánatot kérünk, amiért hosszú éveken át mégis ezt tettük. A közmédia most átalakul, hogy a jövőben független és hiteles legyen. A hírszolgáltatás átmenetileg szünetel, maradjanak velünk. Ez jelent meg az elsötétített TV képernyőkön. A szöveg a hírszolgáltatás átmeneti leállását hirdeti, és úgy tűnik, hogy TV történeti reboot következik egy zseniális kedd délutáni szöveggel felvezetve. Nyilván ez nem maradhatott csak így önmagában, hiszen a Little Magyarország gondolt egy nagyot és döbbenetesen merészet. Ők ezt az üzenetet fogalmazták meg. Bocsánatot kérünk, amiért hosszú éveken át annyit mondtunk, hogy a Lidl Plus egy alkalmazás, valójában sokkal több, sporolás és Lidl pontok egy helyen. A kuponok nem szűnnek meg, maradjatok velünk. Nos, erről szól a marketingben lévő szabadság és ennek kihasználása.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő, metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
2: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel. Gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom, Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz. És vény nélkül kapható. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót, vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
3: Reklámot hallottak.

perc maradt hátra 9 óráig, hamarosan érkeznek a friss hírek, információk a Fan FM hírszolgálattól. Sztrájkot hirdetett a Sanitas szakszervezeti szövetség az egészségügyi ágazatban. Az Európai Parlament elfogadta a határozatot, amelynek értelmében Románia is részesül az Európai Unió szolidaritási alapjából. Július 20-án indul a magánszemélyeknek szóló 2026-os roncsautóprogram 300 millió lejes költségvetéssel. Részletek 5 percen belül a híradóban.

2000-ből szólt az Olsen Brothers Fly on the Wings of Love. 9-től viszont a 90-es évek legmenő dalai sorakoznak nálunk az éterben. FM 87.6 Csíkszereda. Lehet kérni már mostantól kedvenceket, amelyek egy évtizeden keresztül szórakoztattak bennünket, és melyek közül nagyon sok a mai napig fennmaradt, akár az eredeti, akár feldolgozott formájában. 0724 860 000 9-től 90-esek a kotyogóban.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Sztrájkot hirdetett a Sanitas szakszervezeti szövetség az egészségügyi ágazatban. Közleményükben kifogásolják többek között a veszélyességi pótlékok és a pótszabadság csökkentését, az étkezési juttatás és az üdülési utalványok korlátozását, valamint az új közalkalmazotti bérezési törvény tervezetét, amelyet szerintük érdemi szociális párbeszéd nélkül dolgoztak ki. A szakszervezet korábban biztosított bér- és munkajogi kedvezmények helyreállítását, a pótlékok visszaállítását, a valódi szociális párbeszéd újraindítását, valamint az egészségügyi és szociális ellátásban dolgozók számára méltányosabb bérezést követel. Július 20-án reggel 9 és délelőtt 11 óra között figyelmeztető sztrájkot tartanak, július 28-án pedig általános sztrájkot hirdetnek. A munkabeszüntetés lebonyolításának koordinálására létrehozták az Országos Sztrájkbizottságot, valamint annak megyei és helyi szervezeteit. A szakszervezet hangsúlyozza, a sztrájk a kormány válaszának és az érdemi egyeztetések elmaradásának következménye, és arra figyelmeztetnek, hogy a jelenlegi intézkedések az egészségügyi rendszer működését, valamint a szövetség csaknem 100 000 tagjának helyzetét is kedvezőtlenül érintik. Az Európai Parlament elfogadta azt a határozatot, amelynek értelmében Románia is részesül az Európai Unió szolidaritási alapjából a 2025-ös természeti katasztrófák hatásainak enyhítésére. A Romániának szánt 14,34 millió euróból a Parajdi Soványa újjáépítésére is fordítanak pénzt egy most elfogadott módosító javaslat szerint. Az elfogadott határozat értelmében az Európai Parlament arra kéri az Európai Bizottságot, szorosan működjön együtt a romániai hatóságokkal a Parajdi Soványa és a környékbeli települések gyors újjáépítésében, és elismeri, hogy ennek stratégiai jelentősége van a régióban, gazdasági, munkaerőpiaci, turisztikai, közegészségügyi, infrastruktúrális és a víztartalékok kezelése szempontjából. Emellett a szöveg arra kér minden lehetséges európai pénzügyi intézményt, hogy eszközeiket és a szolidaritást az intézkedés mozgósítására fordítsák a bányakatasztrófa által érintett terület és az ott dolgozó emberek támogatására. Július 20-án indul a magánszemélyeknek szóló 2026-os roncsautó program 300 millió lejes költségvetéssel, jelentette be a környezetvédő alapkezelő, az AFEME. 165 millió lejt belső égésű motorral rendelkező új gépjárművek és hibrid meghajtású járművek vásárlásának támogatására különítenek el. Plug-in hibrid, tisztán elektromos vagy hidrogén üzemanyagcellás új autók vásárlására 120 millió lej, motorkerékpárokra és elektromos motorkerékpárokra pedig 15 millió lej jut. Dízelüzemű gépjárművek vásárlását nem támogatják. Idén az új elektromos, illetve a hidrogén üzemanyagcellás autók vásárlására nyújtott támogatás összege 18.500 lej, az új plug-in hibrid autók és elektromos motorok vásárlását 15.000 lejjel, a hibrid autókét 12.000 lejjel, a belső égésű motorral felszerelt új gépkocsikét és motorkerékpárokét pedig 10.000 lejjel támogatja az állam. A jelentkezés online történik a környezetvédelmi alapkezelő honlapján elérhető informatikai alkalmazáson keresztül. Határidő december 31-e, vagy amíg a készlet tart. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint változékony, borongós, csapadékos időjárásra kell számítani a térségben. Komoly záporok, zivatarok alakulnak ki, esőzések környezetében pedig viharokra is készülni kell. 16 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 20-22 fokig emelkedik a csúcsérték. A jelenlegi reális hőérzet 14 fokra tehető. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 9 óra múlt 6 perccel, jó reggelt kívánok mindenkinek, fülig zenékkel készültem a következő 60 percre is. Ezek között ebben az órában javarészt a 90-es évek legjobb dalai sorakoznak, természetesen a zenei válogatás összeállításába ön is beleszólhat. 0724 860 000, 90-esek 9-től.
0: Ez Egy remek évjárat legjobb dalai. 90-esek 9-től.

0: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port törölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Ringsil HA gyorsan már 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Axilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringsil HA féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyílásban naponta akár 3 alkalommal, legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer Xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladék minősülnek. Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel. Gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom, Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett, egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: A Medima Csíkszeredában mágneses rezonancia, RMN és CT vizsgálatokat végezhetsz az egészségbiztosítási pénztár elszámolásával, beleértve az SO, AO és monitorizálási beutalókat is. Gyors időpontfoglalás, pontos eredmények és most 15% kedvezmény a magánvizsgálatokra. Várunk Csíkszeredában, a Hunyadi János utca 26 szám alatt. Hívj most 0373 301 139. Medima. Kiválóság az orvosi képalkotásban.
2: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
3: Egy remek évjárat legjobb dalai. 90-esek 9-től.

Los Umbrellos és a No Tango Dinero 1997-ből, mert hogy 9 órától zömében a 90-es évek emlékezetes slágerei sorakoznak itt nálunk az éterben. Köszönöm a mostani tippeket, jöhet még, hiszen 10 óráig bő 40 percen keresztül tényleg jó kis hát emlék előcsalogató, vagy éppenséggel nosztalgiázó dalok szólnak itt az éterben, de ezek összeállításába bárki beleszólhat, méghozzá SMS-ben küldhet tippeket 07 24 860 000. Kicsit átugrunk az Eurodance oldalára, és 94-ben találjuk magunkat. Master Boy, Feel the Heat of the Night.

párhuzamosan haladt velem olyan 20-25 méterre. Teljesen leblokkoltam, mert még soha életemben nem láttam medvét. Mesélte Marián Dumitráke erdész, aki Ilfov megyében szembe ment egy kószáló nagyvaddal, és a hírre egész Ilfov megye rettegésben él. Az állatot a Snagov erdőben látták, azóta senki sem sétál arra nyugodt szívvel. Egy erdész, aki hirtelen találta szembe magát a vaddal, még mindig a sok hatása alatt áll. Az utolsó pillanatban futva sikerült elmenekülnie a medve elől. Nana, Bukarestben végre valahára kezdték átérezni, hogy milyen a helyzet nálunk. Grujú község polgármestere eközben a prefektúrára dühös. Mint mondja, segítség helyett csak egy használati utasítást küldtek neki, hogy oldja meg egyedül a medve helyzetet. Számol be róla az Observator News. Végre valahára ott is kezdett ember közelbe jutni egy-egy barna példány, egy-egy moci. Így aztán lehet, hogy talán-talán a mi ügyünk is előrébb kerül, hogy a medve bizony nem játék, főleg nálunk fele.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49 per A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: A Lidl Plus alkalmazásban mindenre találsz ajánlatot, amire vágysz, és arra is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Olvastass be a Lidl Plus kártyád, és egyszerűen használd ki az alkalmazásban található ajánlatokat. A cson nélküli sertéskor aj 100 g-onként 1 lej 69 bani a Lidl Plus-szal, a 300 g-os piloszkerek sajt 8 lej 99 bani a Lidl Plus-szal, és a 0,25 literes Red Bull energiaital 4 lej 65 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel. Gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Bábfájdalom, Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett, egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
3: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved egy tartós homlokzat, a Dedemánban most az Oscar szilikon kültéri mosható festék 15 literes kiszerelésben és 4 liter alapozóval csak 629 lej. Ráadásul július 31-ig a Dedemán Direkt kártyával minimum 13 ezer lejes hitel esetén csak havi 0,99%-os kamattal vásárolhatsz. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvasd el figyelmesen a szerződés feltételeit. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
4: Reklámot hallottak.
5: Egy remek évjárat legjobb dalai. 90-esek 9-től.

1990-ben jelent meg George Michael-től a Freedom, a legendás felvétel. Gyakorlatilag 89 után mi is valamilyen szinten és egyre hangosabban kezdtük kiabálni, azaz felmertünk lélegezni a szabadságban, a nagy ránk tört szabadságban. Egyébként azt mondják, a leírásokban legalábbis úgy szerepel, hogy a 90-es évek divatjára jellemzőek voltak a bő koptatott farmerek, a kockás flanelingek, a platformcipők, a haspólók, a túlméretezett melegítők és a neonszínek. Hát az az érzésem van, hogy ismét visszatért a 90-es évek számos ikonikus darabja 2026-ban is.

0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén, Csíkszered a Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
2: Egy remek évjárat legjobb dalai. 90-esek 9-től.

A 90-es évek nem csak a zenéjéről, hanem a popkulturális történet minden oldaláról emlékezetes, hiszen gondoljunk csak olyan máig alapműnek számító alapművekre, legalábbis ami a mozikat illeti, mint a Jurassic Park, a Titanic, a Ponyvaregény, az Oroszlán király, vagy éppenséggel a Matrix, amelynek egyik betétdala még mindig szól a háttérben, ez a Spy Break 1997-ből. A britek követték el, ők a Propeller Heads, és a dal a Dexon Drums and Rock'n'Roll című nagy lemezen jelent meg, mint említettem, 1997-ben. És maradunk továbbra is a 90-es éveknél, és továbbra is be lehet szólni, egészen pontosan bele lehet szólni a dalok válogatásába. 0724 860 000, egészen pontosan olyan dalokat keresek a 90-es évekből, amelyeket önök kérnek tőlem SMS-ben. Maximilian, Break My Stride.

0: amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő. Esszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvas el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
1: Reklámot hallottak.

Marcel Romanoff és az I'd Love You To Want Me 1997-ből. Az az igazság, hogy Romanoffról ennek a dalnak kapcsán hallhattunk ugyan, de más dalt nem igazán tudnék kapásból a nevéhez fűzni. No de ez az egy biztos, hogy fent maradt a 90-es évekből. Mindösszen 6 perc maradt hátra 10 óráig. Hamarosan friss hírek, információk a Fan FM hírszolgálattól, amiről beszámolunk, sztrájkot hirdetett a Sanitas szakszervezeti szövetség. Az Európai Parlament elfogadta a határozatot, amelynek értelmében Románia is részesül az Európai Unió szolidaritási alapjából, illetve július 20-án indul a magánszemélyeknek szóló 2026-os roncsautóprogram 300 millió lejes kerettel.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Sztrájkot hirdetett a Sanitas szakszervezeti szövetség az egészségügyi ágazatban. Közleményükben kifogásolják többek között a veszélyességi pótlékok és a pótszabadság csökkentését, az étkezési juttatás és az üdülési utalványok korlátozását, valamint az új közalkalmazotti bérezési törvény tervezetét, amelyet szerintük érdemi szociális párbeszéd nélkül dolgoztak ki. A szakszervezet korábban biztosított bér- és munkajogi kedvezmények helyreállítását, a pótlékok visszaállítását, a valódi szociális párbeszéd újraindítását, valamint az egészségügyi és szociális ellátásban dolgozók számára méltányosabb bérezést követel. Július 20-án reggel 9 és délelőtt 11 óra között figyelmeztető sztrájkot tartanak, július 28-án pedig általános sztrájkot hirdetnek. A munkabeszüntetés lebonyolításának koordinálására létrehozták az Országos Sztrájkbizottságot, valamint annak megyei és helyi szervezeteit. A szakszervezet hangsúlyozza, a sztrájk a kormány válaszának és az érdemi egyeztetések elmaradásának következménye, és arra figyelmeztetnek, hogy a jelenlegi intézkedések az egészségügyi rendszer működését, mint a szövetség csaknem 100 000 tagjának helyzetét is kedvezőtlenül érintik. Az Európai Parlament elfogadta azt a határozatot, amelynek értelmében Románia is részesül az Európai Unió szolidaritási alapjából a 2025-ös természeti katasztrófák hatásainak enyhítésére. A Romániának szánt 14,34 millió euróból a Parajdi Soványa újjáépítésére is fordítanak pénzt egy most elfogadott módosítójavaslat szerint. Az elfogadott határozat értelmében az Európai Parlament arra kéri az Európai Bizottságot, szorosan működjön együtt a romániai hatóságokkal a Parajdi Soványa és a környékbeli települések gyors újjáépítésében, és elismeri, hogy ennek stratégiai jelentősége van a régióban, gazdasági, munkaerőpiaci, turisztikai, közegészségügyi, infrastruktúrális és a víztartalékok kezelése szempontjából. Emellett a szöveg arra kér minden lehetséges európai pénzügyi intézményt, hogy eszközeiket és a szolidaritást az intézkedés mozgósítására fordítsák a bányakatasztrófa által érintett terület és az ott dolgozó emberek támogatására. Július 20-án indul a magánszemélyeknek szóló 2026-os roncsautó program 300 millió lejes költségvetéssel, jelentette be a környezetvédő alapkezelő az AFEME. 165 millió lejt belső égésű motorral rendelkező új gépjárművek és hibrid meghajtású járművek vásárlásának támogatására különítenek el. Plug-in hibrid, tisztán elektromos vagy hidrogén üzemanyagcellás új autók vásárlására 120 millió lej, motorkerékpárokra és elektromos motorkerékpárokra pedig 15 millió lej jut. Dízelüzemű gépjárművek vásárlását nem támogatják. Idén az új elektromos, illetve a hidrogén üzemanyagcellás autók vásárlására nyújtott támogatás összege 18.500 lej. Az új plug-in hibrid autók és elektromos motorok vásárlását 15.000 lejjel, a hibrid autókét 12.000 lejjel, a belső égésű motorral felszerelt új gépkocsikét és motorkerékpárokét pedig 10.000 lejjel támogatja az állam. A jelentkezés online történik a környezetvédelmi alapkezelő honlapján elérhető informatikai alkalmazáson keresztül. Határidő december 31-e, vagy amíg a készlet tart. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint változékony, borongós, csapadékos időjárásra kell számítani a térségben. Komoly záporok, zivatarok alakulnak ki, esőzések környezetében pedig viharokra is készülni kell. 16 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 20-22 fokig emelkedik a csúcsérték. A jelenlegi reális hőérzet 14 fokra tehető. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 10 óra múlt 5 perccel kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek. Köszöntöm Önöket az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjaival. Én Günther Ottó vagyok, hoztam egy rövidke beszámolót vagy összefoglalót, hogyha úgy tetszik, a labdarúgó világbajnokság legutóbbi eseményeiről is, természetesen mindemellett. Itt lesz velünk Sabrina Carpenter, Niall Horan, The Superman Lovers, Melakei és még sokan mások.
0: Fun FM. Number one hit music station.

0: Sabrina Carpenter és a Tears 2025-ből. A 2026-os Észak-Amerikai Labdarúgó Világbajnokság, amelyet az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada közösen rendezett, jelenleg is gőzerővel zajlik, és éppen a legizgalmasabb szakaszához érkezett. Ez a történelmi VB az első, amelyen már 48 csapat vesz részt, és a lebonyolítás is brutális tempót diktál. Véget ért időközben a 8-ad döntő, és az elmúlt napokban kialakult a legjobb 8 mezőnye, több hatalmas csatával és rengeteg meglepetéssel. Spanyolország egy végletekig kiélezett, feszült meccsen 1-0-ra kiejtette Portugáliát. Belgium magabiztos játékkal 4-1-re legyőzte a társházigazda Egyesült Államokat. Argentina a címvédőhöz méltón egy gólzáporos meccsen 3-2-vel búcsúztatta Egyiptomot. Anglia szoros küzdelemben 3-2-re nyert a másik házigazda Mexikó ellen. Norvégia pedig hatalmas meglepetést okozva 2-1-re kiejtette a végső győzelemre is esélyes Brazíliát. Svájc és Kolumbia gól nélküli döntetlen után büntetőkkel döntött, amiből a svájciak jöttek ki győztesen. A mezőny fantasztikus rangadókkal folytatódik a napokban, egészen pontosan július 9-én Franciaország Marokkóval, július 10-én Spanyolország Belgiummal, július 12-én Norvégia Angliával, illetve július 12-én Argentina Svájccal lép gyepre. A torna már most megdöntötte egyébként a világbajnokságok történetének abszolút látogatottsági rekordját a hatalmas amerikai stadionoknak köszönhetően. Lionel Messi továbbra is szárnyal, jelenleg ő vezeti a VB góllövő listáját 8 találattal, illetve ha már érdekességekről és rekordokról esett szó, idén vezették be a kötelező félidőnkénti 3 perces frissítő szüneteket, ezek a hydration breaks, a játékosok egészségének védelmében. A közvetítések menetét is egy icipicit, ugye, ezek a szünetek úgymond átalakították. A döntőt július 19-én rendezik a New Jersey MetLife Stadiumban. A nagy kérdés az, hogy kiemelheti majd a magasba a trófeát.
1: Minden sláger nálunk szól. Egykori nagy kedvencek. Nálunk.

0: Keresek egy jó kis Harry Styles dalt, meg is találtam, ez az Adore You, hamarosan ezzel folytatjuk a kotyogót. Előtte azonban egy igen-igen jó hír, legalábbis Harry Stylesnak mindenképp, ugyanis a neve hivatalosan is bekerült a Guinness rekordok könyvébe, miután egyetlen turné keretében 12 egymást követő teltházas koncertet adott a Wembley stadionban. Az énekes ezzel új rekordot állított fel, soha korábban egyetlen előadó sem lépett fel ennyiszer egymás után a legendás londoni arénában ugyanazon turné részeként. Styles ezzel megdöntötte a Coldplay korábbi csúcsát, amelyet a zenekar 2025-ben állított fel 10 egymást követő Wembley koncerttel. Harry Styles rekordot jelentő 12 koncertből álló sorozata jól mutatja élő produkcióinak léptékét, ambícióját és kulturális jelentőségét, valamint azt a kivételes kapcsolatot, amelyet a rajongóival ápol. Fogalmazott Will Manford, a Guinness rekordok könyvének hivatalos bírája. A Together Together turné londoni koncertsorozata június 12-én kezdődött, az utolsó fellépés pedig most szombaton volt.
1: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
2: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió. Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Úgy tűnik, hogy megusszuk szárazon legalábbis egyelőre. Ritkul a felhőzet, azonban az esőzések kialakulásának esélye nem lett sokkal kisebb, maximum egyelőre. Délutántól komoly villámokkal kísért záporok, zivatarok alakulnak ki. 17 fokot mérnek jelenleg Csíkszeredában, 22-23 fokig emelkedik a csúcsérték. Ő volt Alév és egy dal a 90-es évek végéről, 1997-ből, You're Not Alone. A jogosítványszerzés Romániában szinte lehetetlen küldetésé vált, legalábbis ezt mutatják a friss statisztikák. A hivatalos adatokból kiderül, hogy az országban az első alkalommal vizsgázó közel kétharmada, vagyis több mint 65%-a bukik el. Ráadásul az, hogy valaki átmegye a vizsgán, óriási részben azon múlik, hogy melyik megyében próbálkozik. A rangsor élén Fehér és Völcsen megye áll, ott csaknem minden második jelölt azonnal zsebre teheti a jogosítványt. Ezzel szemben Jász, Arad és Buzau megyében igazi érzelmi és pénzügyi mészárlás a vizsga. Ott a diákok alig több mint 20%-a jár sikerrel, legalábbis az első próbálkozáson. Erdélyben és Székelyföldön is óriásiak a különbségek, Kolozs és Hargita megye teljesít a legjobban, 43% körüli arányjal. Szatmár is az ország átlag felett helyezkedik el. Kovászna megye hozza a 34%-os átlagot, még Bihar, Szilágyi és Maros megyében már jóval nehezebb a helyzet. A legkevesebb eséllyel a Brassó megyeiek indulnak, ott mindössze 28%-os az első vizsgázók sikere. A szakadékot azonban nem csak a földrajz, hanem maguk az autós iskolák is mélyítik. Míg a prémium iskolákban a diákok 70-80%-a azonnal átmegy, addig a skála másik végén valóságos bukásgyárak működnek. Rencsá és Arad megyében is találtak olyan autós iskolát, ahol 10-ből 10 vagy akár 18-ból 18 tanuló bukott meg zsinórban, ami kerek 0%-os hatékonyságot jelent. Az adatok komoly kérdéseket vetnek fel a hazai vizsgáztatási rendszer objektivitásáról és az oktatás színvonaláról.
1: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved egy modern padlóburkolat, a Dedebánban most a Stone Bash porcelán padlólap nézetmétere csak 44,90 bani. Ráadásul július 31-ig a Dedebán Direkt kártyával minimum 13 000 lejes hitel esetén csak havi 0,99%-os kamattal vásárolhatsz. Dedebán. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvasd el figyelmesen a szerződés feltételeit. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
3: A Lidl Plus alkalmazásban mindenre találsz ajánlatot, amire vágysz, és arra is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Olvastasd be a Lidl Plus kártyád, és egyszerűen használd ki az alkalmazásban található ajánlatokat. A cson nélküli sertéskor aj 100 g-onként 1,69 bani a Lidl Plus-szal, a 300 g-os piloszkerek sajt 8,99 bani a Lidl Plus-szal, és a 0,25 literes Red Bull energiaital 4,65 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Jude Law és a Stressz 3:41 után egy perccel. Ne stresszeljünk az időjárás miatt, mert vele szólni úgy sem igazán tudunk, maximum védekezni ellen olyan értelemben. Ernyőt húzzunk a fejünk fölé, hogyha esni kezd. 1985-ből hozom Bryan Adams-et, ez a Summer of 69.
1: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
2: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Idén érettségizel és Kolozsvárra készülsz egyetemre. Ha fejlesztenéd magad, kiváló hazai és külföldi szakemberektől tanulnál, motiváló környezetre vágysz, nálunk a helyed. Felvételit hirdet a leendő első éveseknek a Matthias Corvinus Kollégium egyetemi programja. Sokoldalú kurzusokkal, ingyenes kollégiummal, nyelvórákkal, tanulmányutakkal és összetartó közösséggel vár az MCC. A képzés az egyetemi tanulmányok mellett végezhető. Jelentkezz július 13-ig. Részletek az mcc.ro weboldalon.
1: Mik azok az alapszószok, és hogyan használhatjuk őket a konyhában? Erre a kérdésre is választ kaphatnak a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júliusi lapszámában. Frissen, főzve vagy sütve? Gyergyói szakácsunk, Berszán Árus Csilla nem tudott dönteni, így ételeibe sült, főtt és friss alapanyagok is kerültek. Borrovatunkban kerti partis koktélokat ízlelünk, András Zsuzsi cukrászunk a Fekete Erdővel kísérletezik. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu.
2: Reklámot hallottak.
3: Sűrű az erdő, és sokat itok. Elmondok mindent, ha maradhatok.

0: sorsod.
1: Ébredj velünk! Ez a Fun FM Rádió. Fülig zene.
2: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry. Hey. Mások vagyunk, te meg én, mert én megélem a mát, mert tudtam az elején, de meg bosszulja magát, nekem az a cél.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Sztrájkot hirdetett a Sanitas szakszervezeti szövetség az egészségügyi ágazatban. Közleményükben kifogásolják többek között a veszélyességi pótlékok és a pótszabadság csökkentését, az étkezési juttatás és az üdülési utalványok korlátozását, valamint az új közalkalmazotti bérezési törvény tervezetét, amelyet szerintük érdemi szociális párbeszéd nélkül dolgoztak ki. A szakszervezet korábban biztosított bér- és munkajogi kedvezmények helyreállítását, a pótlékok visszaállítását, a valódi szociális párbeszéd újraindítását, valamint az egészségügyi és szociális ellátásban dolgozók számára méltányosabb bérezést követel. Július 20-án reggel 9 és délelőtt 11 óra között figyelmeztető sztrájkot tartanak, július 28-án pedig általános sztrájkot hirdetnek. A munkabeszüntetés lebonyolításának koordinálására létrehozták az Országos Sztrájkbizottságot, valamint annak megyei és helyi szervezeteit. A szakszervezet hangsúlyozza, a sztrájk a kormány válaszának és az érdemi egyeztetések elmaradásának következménye, és arra figyelmeztetnek, hogy a jelenlegi intézkedések az egészségügyi rendszer működését, mint a szövetség csaknem 100 000 tagjának helyzetét is kedvezőtlenül érintik. Az Európai Parlament elfogadta azt a határozatot, amelynek értelmében Románia is részesül az Európai Unió szolidaritási alapjából a 2025-ös természeti katasztrófák hatásainak enyhítésére. A Romániának szánt 14,34 millió euróból a Parajdi Sóbánya újjáépítésére is fordítanak pénzt egy most elfogadott módosítójavaslat szerint. Az elfogadott határozat értelmében az Európai Parlament arra kéri az Európai Bizottságot, szorosan működjön együtt a romániai hatóságokkal a Parajdi Sóbánya és a környékbeli települések gyors újjáépítésében, és elismeri, hogy ennek stratégiai jelentősége van a régióban, gazdasági, munkaerőpiaci, turisztikai, közegészségügyi, infrastruktúrális és a víztartalékok kezelése szempontjából. Emellett a szöveg arra kér minden lehetséges európai pénzügyi intézményt, hogy eszközeiket és a szolidaritást az intézkedés mozgósítására fordítsák a bányakatasztrófa által érintett terület és az ott dolgozó emberek támogatására. Július 20-án indul a magánszemélyeknek szóló 2026-os roncsautó program 300 millió lejes költségvetéssel, jelentette be a környezetvédő alapkezelő az AFEME. 165 millió lejt belső égésű motorral rendelkező új gépjárművek és hibrid meghajtású járművek vásárlásának támogatására különítenek el. Plug-in hibrid, tisztán elektromos vagy hidrogén üzemanyagcellás új autók vásárlására 120 millió lej, motorkerékpárokra és elektromos motorkerékpárokra pedig 15 millió lej jut. Dízelüzemű gépjárművek vásárlását nem támogatják. Idén az új elektromos, illetve a hidrogén üzemanyagcellás autók vásárlására nyújtott támogatás összege 18.500 lej, az új plug-in hibrid autók és elektromos motorok vásárlását 15.000 lejjel, a hibrid autókét 12.000 lejjel, a belső égésű motorral felszerelt új gépkocsikét és motorkerékpárokét pedig 10.000 lejjel támogatja az állam. A jelentkezés online történik a környezetvédelmi alapkezelő honlapján elérhető informatikai alkalmazáson keresztül. Határidő december 31-e, vagy amíg a készlet tart. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint változékony, borongós, csapadékos időjárásra kell számítani a térségben. Komoly záporok, zivatarok alakulnak ki, esőzések környezetében pedig viharokra is készülni kell. 20-22 fokig emelkedik a csúcsérték, a jelenlegi reális hőérzet 14 fokra tehető. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 11 óra múlt 4 perccel, kellemes délelőtt kívánok mindenkinek, ez a mai kotyogó utolsó órája, fülig zenékkel telistele az éter, FM 87.6 Csíkszereda. Természetesen igyekeztem úgy válogatni erre az órára is a zenéket, hogy mindenki találjon magának megfelelőt, és nagyon remélem, hogy sikerrel járok. Ezt az órát Kongz és a Boys Noise közös dala a Getaway nyitja, a továbbiakban is az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai sorakoznak.

Csak a legjobbak, csak változatosan, csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

Ultra Night és a Free 1998-ból 11:30 lesz 9 perc múlva. Nézzünk szét a popzene nagyjainak történései között, egészen pontosan nemrég látott napvilágot a Confessions 2 című nagylemez. Madonna létrehozott egy újabb, zseniális mesterdarabot. Hosszú évek után végre megjelent a pop királynőjének a Confessions 2 című nagy lemeze, ez tulajdonképpen a 15. stúdióalbumnak számít, 21 évvel azután, hogy a Hang Up a világot táncparketre

Vitte, Madonna visszahív mindenkit. Az új koronga Confessions 2 az énekesnő 15. stúdióalbuma, amely az ikonikus 2005-ös Confessions on a Dance Floor című lemez a folytatása. A pop királynője dance és house elemekkel dúsított albumán ismét Stuart Price producerrel dolgozott együtt, akinek munkája annak idején alapjaiban határozta meg az első rész ikonikus hangzását. A Confessions 2 nem csupán nosztalgiára épít, hanem egyfajta hidat képez a műfajok és generációk között, olyan közreműködésekkel tűzdelve, mint Sabrina Carpenter, a belga Stromae, Martin Garrix, Feed vagy a lánya Lola Leon. Egyébként úgy tűnik, hogy a nagy lemezről az egyik dal, ami leginkább pörög, az nem más, mint a Danceteria. Nem csak a legfrissebb sláger az albumról, hanem egy igazi nosztalgikus időutazás, és óda Madonna korai karrierjéhez. A dal háttere, felépítése és hozzákészült videóklip is hemzseg az izgalmas részletektől. A dal egyébként a legendás New York-i klubról kapta a nevét, amely a 80-as évek elején a belvárosi művészvilág és az underground éjszakai élet központja volt. Madonna számára ez a hely sorsfordító. 1982-ben ugyanis így győzte meg a klub rezidens lemezlovasát Mark Cummings-t, hogy játssza le az Everybody című demóját. A dal akkora sikert aratott a tánctéren, hogy ennek köszönhetően figyelt fel rá a Sire Records alapítója Seymour Stein, és ebből született meg Madonna legelső lemezszerződése.

0: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a nyaralás otthon, a Dedebánban most a Grandio Mob camping szék csak 59 lej, valamint a 152 cm átmérői felfújható gyerekmedence csak 55 lej. Dedebán, segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Reklámot hallottak.

0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén, Csíkszereda a Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

Dance és Young Fly, valamint az Oh Mama egy dal napjaink legjobbjai közül. A folytatásban pedig egy kis nosztalgia, 3:45 van. Hamarosan véget ér a mai kotyogó, de természetesen addig is jó zenékkel töltjük fel az étert, mert hogy megérdemeljük. Az az igazság, hogy nyár van, még ha nem is tűnik jelenleg mondom, annak, de tény is való, hogy a nyári időszakban vagyunk. Ma sem lesz olyan rettenetesen rossz az időjárás, de sok jóra ne számítsunk. Javarészt borongós és esős lesz az idő, no de a nosztalgiát illetően valamikor a 80-as évek derekán csak nem fog eszembe jutni az az igazság így fejből, valószínűleg nem fog eszembe jutni, hogy hányban jelent meg a Neoton Familia Magánügyek című nagylemeze. Ez az a lemez, amelynek a borítóján egy zsillett pengén átkúszik egy csiga, és igen, tudni kell róla, hogy simán megcsinálja ezt a mutatványt, anélkül, hogy sérülne. 85-ben jelent meg a Magánügyek, és ezen csendült fel először a most következő megasláger, nyár van.

0: Sokat lehetne morfondírozni azon, hogy mit tesz élhetővé egy várást, és vagy várást, várost, és az imént emlegetett, általam emlegetett időjárás is bizony akár beleszólhat, hiszen van, aki a nyugalmat, mások a pesgést szeretik, akadnak, akiknek a jó közlekedés, másoknak az elérhető áru, lakhatás, vagy éppen a szolgáltatások a legfontosabbak, de nyilván nem egy utolsó szempont az időjárás sem. Az Economist Intelligence Unit évről évre meghatározott kritériumrendszer alapján készíti el a világ legélhetőbb városainak rangsorát. Figyelembe veszik a stabilitást, az egészségügyi ellátórendszer színvonalát, az oktatást, a kultúrát, a természeti környezetet, valamint az infrastruktúrát. Természetesen nem lehetséges a világ összes országának minden városát megvizsgálni, így az említett szervezet által készített tanulmány is csupán 173 települést vett górcső alá, és arra jutottak, hogy globálisan az élhetőség nagyjából állandó szinten maradt, viszont regionálisan komoly ingadozások voltak. A Közel-Keleten az iráni háború miatt negatív irányba mozdult az élhetőségi mutató. Ázsiában azonban sok helyen felfele, egyebek mellett az egészségügyi beruházásoknak hála. Az első 10-ben a korábbi évekhez képest kevés változás történt, a listát változatlanul a dániai Kopenhága vezeti, miután a stabilitás az infrastruktúra és az oktatás terén is maximális pontszámot kapott. Megőrizte a második helyét Bécs, az osztrák főváros viszont korábban évekig egyed uralkodónak számított. Most az egészségügy, az oktatás és az infrastruktúra számítanak a fő erősségeinek. Zürich néhány pozíciót rontott, Melbourne és Sydney előzte meg, mindkét ausztrál nagyváros az egészségügy és az oktatás terén tudott kiemelkedni. Ami a legnagyobb mozgást illeti, a kínai Fuzhou 7 helyet javított, míg a portugáliai Lisszabon 6-ot emelkedett, de beszédes, hogy etéren a top 10-et Kína 7 városával uralja. A legnagyobbat az ománi Maszkát zuhant lefelé 14 helyet, Kuwait város 12-t, Ammán 11-et, Manáma 10-et rontott. No de, nézzünk szét a 10 legélhetőbb város között 2026-ban. Kopenhága, Bécs, Melbourne, Sydney, ugye Ausztrália nem csak duplázik, hanem triplázik. Aztán itt van Zürich, Genf, szintén két várossal van jelen Svájc, Osaka, Adelaide, Vancouver és végül, de nem utolsó sorban, 10. helyen Tokió. Back to the hits.
1: All the hits. These are my hits.
2: FM 87.6. Fun FM. Fun FM Rádió. Főleg zene.

0: Az az igazság, hogy ennek a dalnak már csak egy kis felvezető jut, hiszen déli 12-re váltott az óra, hamarosan húzzák a harangot, Csíkban is dél van, így aztán érkeznek a friss hírek, információk és a Fun FM hírszolgálat. Híreivel búcsúzom már, a Günther Otto vagyok, köszönöm a figyelmet, remélem, hogy találkozunk holnap is.
1: Friss hírek óránként Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
0: Sztrájkot hirdetett a Sanitas szakszervezeti szövetség az egészségügyi ágazatban. Közleményükben kifogásolják többek között a veszélyességi pótlékok és a pótszabadság csökkentését, az étkezési juttatás és az üdülési utalványok korlátozását, valamint az új közalkalmazotti bérezési törvény tervezetét, amelyet szerintük érdemi szociális párbeszéd nélkül dolgoztak ki. A szakszervezet korábban biztosított bér- és munkajogi kedvezmények helyreállítását, a pótlékok visszaállítását, a valódi szociális párbeszéd újraindítását, valamint az egészségügyi és szociális ellátásban dolgozók számára méltányosabb bérezést követel. Július 20-án reggel 9 és délelőtt 11 óra között figyelmeztető sztrájkot tartanak, július 28-án pedig általános sztrájkot hirdetnek. A munkabeszüntetés lebonyolításának koordinálására létrehozták az Országos Sztrájkbizottságot, valamint annak megyei és helyi szervezeteit. A szakszervezet hangsúlyozza, a sztrájk a kormány válaszának és az érdemi egyeztetések elmaradásának következménye, és arra figyelmeztetnek, hogy a jelenlegi intézkedések az egészségügyi rendszer működését, mint a szövetség csaknem 100 000 tagjának helyzetét is kedvezőtlenül érintik. Az Európai Parlament elfogadta azt a határozatot, amelynek értelmében Románia is részesül az Európai Unió szolidaritási alapjából a 2025-ös természeti katasztrófák hatásainak enyhítésére. A Romániának szánt 14,34 millió euróból a parajdi soványa újjáépítésére is fordítanak pénzt, egy most elfogadott módosító javaslat szerint. Az elfogadott határozat értelmében az Európai Parlament arra kéri az Európai Bizottságot, szorosan működjön együtt a romániai hatóságokkal, a parajdi soványa és a környékbeli települések gyors újjáépítésében, és elismeri, hogy ennek stratégiai jelentősége van a régióban, gazdasági, munkaerőpiaci, turisztikai, közegészségügyi, infrastruktúrális és a víztartalékok kezelése szempontjából. Emellett a szöveg arra kér minden lehetséges európai pénzügyi intézményt, hogy eszközeiket és a szolidaritást az intézkedés mozgósítására fordítsák a bányakatasztrófa által érintett terület és az ott dolgozó emberek támogatására. Július 20-án indul a magánszemélyeknek szóló 2026-os roncsautó program 300 millió lejes költségvetéssel, jelentette be a környezetvédő alapkezelő az AFEME. 165 millió lejt belső égésű motorral rendelkező új gépjárművek és hibrid meghajtású járművek vásárlásának támogatására különítenek el. Plug-in hibrid, tisztán elektromos vagy hidrogén üzemanyagcellás új autók vásárlására 120 millió lej, motorkerékpárokra és elektromos motorkerékpárokra pedig 15 millió lej jut. Dízelüzemű gépjárművek vásárlását nem támogatják. Idén az új elektromos, illetve a hidrogén üzemanyagcellás autók vásárlására nyújtott támogatás összege 18.500 lej, az új plug-in hibrid autók és elektromos motorok vásárlását 15.000 lejjel, a hibrid autókét 12.000 lejjel, a belső égésű motorral felszerelt új gépkocsikét és motorkerékpárokét pedig 10.000 lejjel támogatja az állam. A jelentkezés online történik a környezetvédelmi alapkezelő honlapján elérhető informatikai alkalmazáson keresztül. Határidő december 31-e, vagy amíg a készlet tart. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint változékony, borongós, csapadékos időjárásra kell számítani a térségben. Komoly záporok, zivatarok alakulnak ki, esőzések környezetében pedig viharokra is készülni kell. 20-22 fokig emelkedik a csúcsérték, a jelenlegi reális hőérzet 14 fokra tehető. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
2: Fültől fülig.
1: Fun FM Rádió. Fülig
2: zene. Fun FM.

0: A múlt és a jelen legjobb zenéi. Legjobb zenéi.
1: Fun FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doran English angol tábor, Smarty Camp Steam élmény tábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Reklámot hallottak.

0: Csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Szerda este 11 óráig 4 nyugati megye kivételével az egész országra kiterjedő sárga figyelmeztetés van érvényben, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. A heves viharok és a jelentős mennyiségű csapadék mellett a szélsebesség elérheti a 70, sőt helyenként a 80 km/h is. A rossz időjárás csütörtökön is folytatódik, a szél mellett kiterjedt területeken kell számítani villámlásokkal kísért felhőszakadásokra, valamint kis és közepes méretű jégesőre. A jelenség különösen Körösvidék északi részét, Máramarost, Erdélyt, Moldvát és Dobrudzsát, valamint helyenként Olténiát és Munténiát érinti. A rövid idő alatt lehulló csapadék mennyisége elérheti a 15-30, elszórtan meghaladhatja a 40 litert is négyzetméterenként, ez helyi áradásokat okozhat. A meteorológusok előrejelzése szerint a viharos időjárás csütörtökön is folytatódik, bár a csapadék zóna területe kissé beszűkül, így ebből Hargita megye már kimarad. Megérte fellebbezniük a nyolcadikosoknak az országos képességvizsgán, a dolgozatukat megóvó diákok csak nem kétharmada. Magasabb jegyet kapott az újraértékelés után. Országosan több mint 14 ezer óvás érkezett, ami a dolgozatok közel 5%-át jelenti. Ez a szám egyébként jelentős csökkenés a tavalyihoz képest. A fellebbezések az országos átmenési arányt is javították, amely így 79,1%-ra emelkedett, emellett összesen 7 tanuló ért el szintízes átlagot. A végleges eredmények alapján Hargita megye továbbra is az országos élmezőnyben foglal helyet. A megyében a vizsgázók 80,6%-a ért el legalább 5-ös átlagot. Bár a megyei mutatók az országos átlag felett teljesítenek. A tantárgyak szerinti bontásból jól látszik, hogy a román nyelv továbbra is a magyar diákok legnagyobb akadálya. Hargita megyében a román dolgozatok közel 37%-a lett 5-ösnél kisebb, miközben a magyar anyanyelv vizsgán születtek a legjobb eredmények. Kiürülnek a Csíkszereda központjában és lakóövezeteiben található játéktermek, a város szélére viszont eddig egyetlen vállalkozó sem költözött ki. Mint ismert, egy új jogszabály miatt a szerencsejáték szolgáltatóknak a helyi önkormányzatoktól is működési engedélyt kell kérniük. Csíkszereda vezetése élt a vétójogával, kitiltotta a nyerőgépeket a belvárosból, a lakónegyedekből, valamint a bárokból és éttermekből. Játéktermeket most már kizárólag a nyugati ipari övezetben, a Hargita és a Hajnal utca környékén szabadna működtetni. Korodi Attila polgármester a Székelyhonnak elmondta, a határozat áprilisi elfogadása óta egyetlen cég sem kért engedélyt arra, hogy a kijelölt város széli zónában nyisson üzletet. Eközben a korábbi belvárosi termek sorra zárnak be, amint lejár az országos licenszük. Az elöljáró hozzátette, a szolgáltatók az utóbbi időben láthatóan teljesen átköltöztek az online térbe. Elfogadták Hargita megye új 10 évre szóló területrendezési tervét, amely teljesen új fejlesztési irányokat szab meg a térségben. A dokumentum véglegesítése hosszas folyamat volt, mivel a megyei tanácsnak összesen 42 hatósági jóváhagyást kellett beszereznie. Fülöp Attila megyei főépítész a Székelyhonnak kiemelte, a stratégia kiemelten kezeli a közlekedési infrastruktúrát, mivel a gyors forgalmi utak hiánya jelenleg rontja a térség versenyképességét. A következő évtizedben kulcsprojekt lesz az A8-as autópálya, Gyergyó vidéki szakasza, a csíkszeredai körgyűrű megépítése, valamint Székelyudvarhely és Tusnádfürdő elkerülő útja. A terv emellett 4 nagy metropolis övezet, Csíkszereda, Udvarhely, Gyergyó és Marosévíz megerősítését irányozza elő, hogy a városok és a környező falvak közösen kezelhessék a közlekedést és a gazdaságfejlesztést. Erre a demográfiai csökkenés miatt is szükség van. A gazdaság új húzó ágazatként a fa és mezőgazdaság mellett a turizmust, azon belül is a gyógy, wellness és ökoturizmus nevezte meg, a stratégia kiemelten fókuszálva Borszékre, Tusnádfürdőre, Parajdra, valamint a Madarasi Hargitára. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben változóan felhős égbolt mellett borongós, csapadékos időjárásra kell számítani, villámokkal kísért záporok, zivatarok alakulnak ki a térségben. A hőmérsékleti értékeket tekintve Csíkszeredában 18 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 20-21 foknál nem emelkedik magasabbra. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió.

0: Mik azok az alapszószok, és hogyan használhatjuk őket a konyhában? Erre a kérdésre is választ kaphatnak a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júliusi lapszámában. Frissen, főzve vagy sütve? Gyergyói szakácsunk, Berszán Árus Csilla nem tudott dönteni, így ételeibe sült, főtt és friss alapanyagok is kerültek. Borrovatunkban kerti partis koktélokat ízlelünk. András Zsuzsi cukrászunk a Fekete Erdővel kísérletezik. A Székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu.
1: Idén érettségizel és Kolozsvárra készülsz egyetemre. Ha fejlesztenéd magad, kiváló hazai és külföldi szakemberektől tanulnál, motiváló környezetre vágysz, nálunk a helyed. Felvételit hirdet a leendő első éveseknek a Matthias Corvinus Kollégium egyetemi programja. Sokoldalú kurzusokkal, ingyenes kollégiummal, nyelvórákkal, tanulmányutakkal és összetartó közösséggel vár az MCC. A képzés az egyetemi tanulmányok mellett végezhető. Jelentkezz július 13-ig. Részletek az mcc.ro weboldalon. Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Reklámot hallottak.

0: keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a karriert, a Fan FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén, Csíkszereda, Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a karriert, a Fan FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Szerda este 11 óráig 4 nyugati megye kivételével az egész országra kiterjedő sárga figyelmeztetés van érvényben, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. A heves viharok és a jelentős mennyiségű csapadék mellett a szélsebesség elérheti a 70, sőt helyenként a 80 km/órát is. A rossz időjárás csütörtökön is folytatódik, a szél mellett kiterjedt területeken kell számítani villámlásokkal kísért felhőszakadásokra, valamint kis és közepes méretű jégesőre. A jelenség különösen Körösvidék északi részét, Máramarost, Erdélyt, Moldvát és Dobrudzsát, valamint helyenként Olténiát és Munténiát érinti. A rövid idő alatt lehulló csapadék mennyisége elérheti a 15-30, elszórta meghaladhatja a 40 litert is négyzetméterenként, ez helyi áradásokat okozhat. A meteorológusok előrejelzése szerint a viharos időjárás csütörtökön is folytatódik, bár a csapadék zóna területe kissé beszűkül, így ebből Hargita megye már kimarad. Megérte fellebbezniük a nyolcadikosoknak az országos képességvizsgán. A dolgozatukat megóvó diákok csak nem kétharmada. Magasabb jegyet kapott az újraértékelés után. Országosan több mint 14 ezer óvás érkezett, ami a dolgozatok közel 5%-át jelenti. Ez a szám egyébként jelentős csökkenés a tavalyihoz képest. A fellebbezések az országos átmenési arányt is javították, amely így 79,1%-ra emelkedett, emellett összesen 7 tanuló ért el szintízes átlagot. A végleges eredmények alapján Hargita megye továbbra is az országos élmezőnyben foglal helyet. A megyében a vizsgázók 80,6%-a ért el legalább 5-ös átlagot. Bár a megyei mutatók az országos átlag felett teljesítenek. A tantárgyak szerinti bontásból jól látszik, hogy a román nyelv továbbra is a magyar diákok legnagyobb akadálya. Hargita megyében a román dolgozatok közel 37%-a lett 5-ösnél kisebb, miközben a magyar anyanyelv vizsgán születtek a legjobb eredmények. Kiürülnek a Csíkszereda központjában és lakóövezeteiben található játéktermek, a város szélére viszont eddig egyetlen vállalkozó sem költözött ki. Mint ismert, egy új jogszabály miatt a szerencsejáték szolgáltatóknak a helyi önkormányzatoktól is működési engedélyt kell kérniük. Csíkszereda vezetése élt a vétójogával, kitiltotta a nyerőgépeket a belvárosból, a lakónegyedekből, valamint a bárokból és éttermekből. Játéktermeket most már kizárólag a nyugati ipari övezetben, a Hargita és a Hajnal utca környékén szabadna működtetni. Korodi Attila polgármester a Székelyhonnak elmondta, a határozat áprilisi elfogadása óta egyetlen cég sem kért engedélyt arra, hogy a kijelölt város széli zónában nyisson üzletet. Eközben a korábbi belvárosi termek sorra zárnak be, amint lejár az országos licenszük. Az elöljáró hozzátette, a szolgáltatók az utóbbi időben láthatóan teljesen átköltöztek az online térbe. Elfogadták Hargita megye új 10 évre szóló területrendezési tervét, amely teljesen új fejlesztési irányokat szab meg a térségben. A dokumentum véglegesítése hosszas folyamat volt, mivel a megyei tanácsnak összesen 42 hatósági jóváhagyást kellett beszereznie. Fülöp Attila megyei főépítész a Székelyhonnak kiemelte, a stratégia kiemelten kezeli a közlekedési infrastruktúrát, mivel a gyors forgalmi utak hiánya jelenleg rontja a térség versenyképességét. A következő évtizedben kulcsprojekt lesz az A8-as autópálya, Gyergyó vidéki szakasza, a csíkszeredai körgyűrű megépítése, valamint Székelyudvarhely és Tusnád fürdő elkerülő útja. A terv emellett 4 nagy metropolis övezet, Csíkszereda, Udvarhely, Gyergyó és Marosévíz megerősítését irányozza elő, hogy a városok és a környező falvak közösen kezelhessék a közlekedést és a gazdaságfejlesztést. Erre a demográfiai csökkenés miatt is szükség van. A gazdaság új húzó ágazatként a fa és mezőgazdaság mellett a turizmust, azon belül is a gyógy, wellness és ökoturizmus nevezte meg, a stratégia kiemelten fókuszálva Borszékre, Tusnádfürdőre, Parajdra, valamint a Madarasi Hargitára. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben változóan felhős égbolt mellett borongós, csapadékos időjárásra kell számítani, villámokkal kísért záporok, zivatarok alakulnak ki a térségben. A hőmérsékleti értékeket tekintve Csíkszeredában 18 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 20-21 foknál nem emelkedik magasabbra. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.

0: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Elsőfokú sárga árvízvédelmi készültséget rendelt el szerdán az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet 7 megyében, írja az Ager Press. Csütörtök reggel 9 óráig nagy mennyiségű víz árad le a patakokon, lejtőkön és vízfolyásokon. Villámárvizek alakulhatnak ki, és a vízállás meghaladhatja az elsőfokú készültségi szintet. Hargita megyében is, a Maros valamint Beszterce folyók vízgyűjtő medencéiben. Szerda este 11 óráig 4 nyugati megye kivételével az egész országra kiterjedő sárga figyelmeztetés van érvényben, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat, az ANEME. A heves viharok és a jelentős mennyiségű csapadék mellett a szél sebessége elérheti a 70, sőt helyenként a 80 km/h. A rossz időjárás csütörtökön is folytatódik, a szél mellett kiterjedt területeken kell számítani villámlással kísért felhőszakadásokra, valamint kis és közepes méretű jégesőre. A jelenség különösen Körösvidék északi részét, Máramarost, Erdélyt, Moldvát és Dobrudzsát, valamint helyenként Olténiát és Munténiát érinti. A rövid idő alatt lehulló csapadék mennyisége elérheti a 15-30, elszórtan meghaladhatja a 40 litert is négyzetméterenként. Ez helyi áradásokat okozhat. A meteorológusok előrejelzése szerint a viharos időjárás csütörtökön is folytatódik, bár a csapadékzóna területe kissé beszűkül, így ebből Hargita megye már kimarad. Visszahívták pozíciójából Dolhai Istvánt, Magyarország csíkszeredai főkonzulját. Dolhai István Omaszolnak elmondta, visszahívását nem indokolták, a döntésről e-mailben kapott tájékoztatást. Orbán Anita, magyar külügyminiszter június 26-án jelentette be, hogy a tárca megkezdi a külképviselet vezetői kar megújítását. Dolhai István 2024. augusztus 1-től irányította Magyarország csíkszeredai főkonzulátusát, megbízatása július 31-ével szűnik meg. Újabb egy hónap haladékot kaptak az önkormányzatok a helyreállítási alapból finanszírozott beruházások elszámolására. Cseka Attila fejlesztési miniszter rendelete értelmében július 31-e helyett augusztus 30-áig nyújthatók be az elszámolási kérések a PNRR-es projektekre. A tárca vezető hangsúlyozta, a minisztérium jelenleg az uniós alapok 86%-át hívta le, a mostani hosszabbítással pedig szeretnék ezt az arányt a lehető legközelebb vinni a 100%-hoz. A szerdán hatályba lépő döntés több mint 5300 szerződést érint, amelyekből egyebek mellett bölcsődéket építenek, iskolákat, kórházakat, korszerűsítenek és lakóépületeket újítanak fel. Cseka Attila nyomatékosította, a határidő további kitolására már nem lesz jogi lehetőség, és a be nem fejezett projektekre fordított uniós pénzeket a minisztériumnak vissza kell követelnie. Ezért arra kéri az önkormányzatokat és kedvezményezetteket, hogy gyorsítsák fel a munkálatokat és haladéktalanul nyújtsák be a számlákat, hogy a közösségek ne essenek el ezektől a támogatásoktól. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a délután folyamán térségünkben változóan felhős égbolt mellett borongós, csapadékos időjárásra kell számítani. Zápor, zivatar alakul ki a térségben, esőzések környezetében megélénkül, néhol viharossá fokozódik a szél, 18 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában. Az élénk szél miatt azonban a reális hőérzet 14 fokra tehető. Holnaptól valamelyest megritkul a gomoly felhőzet, részben felhős égbolt mellett száraz napos időre lehet számítani, valamelyest emelkednek az átlag hőmérsékleti értékek. A reggeli órákban a hőmérséklet azonban 8 fokig csökken, napközben a csúcsérték már a 20-23 fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel.
2: Fun FM Rádió.
0: Fun FM Rádió.

0: Mik azok az alapszószok, és hogyan használhatjuk őket a konyhában? Erre a kérdésre is választ kaphatnak a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júliusi lapszámában. Frissen, főzve vagy sütve? Gyergyói szakácsunk, Berszán Árus Csilla nem tudott dönteni, így ételeibe sült, főtt és friss alapanyagok is kerültek. Borrovatunkban kerti partis koktélokat ízlelünk. András Zsuzsi cukrászunk a Fekete Erdővel kísérletezik. A Székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu.
1: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel. Gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom, Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett, egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
2: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható. Idén érettségizel és Kolozsvárra készülsz egyetemre. Ha fejlesztenéd magad, kiváló hazai és külföldi szakemberektől tanulnál, motiváló környezetre vágysz, nálunk a helyed. Felvételit hirdet a leendő első éveseknek a Matthias Corvinus Kollégium egyetemi programja. Sokoldalú kurzusokkal, ingyenes kollégiummal, nyelvórákkal, tanulmányutakkal és összetartó közösséggel vár az MCC. A képzés az egyetemi tanulmányok mellett végezhető. Jelentkezz július 13-ig. Részletek az mcc.ro weboldalon.
3: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Elsőfokú sárga árvízvédelmi készültséget rendelt el szerdán az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet 7 megyében, írja az Ager Press. Csütörtök reggel 9 óráig nagy mennyiségű víz árad le a patakokon, lejtőkön és vízfolyásokon. Villámárvizek alakulhatnak ki, és a vízállás meghaladhatja az elsőfokú készültségi szintet. Hargita megyében is, a Maros valamint Beszterce folyók vízgyűjtő medencéiben. Szerda este 11 óráig 4 nyugati megye kivételével az egész országra kiterjedő sárga figyelmeztetés van érvényben, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat, az ANEME. A heves viharok és a jelentős mennyiségű csapadék mellett a szél sebessége elérheti a 70, sőt helyenként a 80 km/h. A rossz időjárás csütörtökön is folytatódik, a szél mellett kiterjedt területeken kell számítani villámlással kísért felhőszakadásokra, valamint kis és közepes méretű jégesőre. A jelenség különösen Körösvidék északi részét, mára Marost, Erdélyt, Moldvát és Dobrudzsát, valamint helyenként Olténiát és Munténiát érinti. A rövid idő alatt lehulló csapadék mennyisége elérheti a 15-30, elszórtan meghaladhatja a 40 litert is négyzetméterenként. Ez helyi áradásokat okozhat. A meteorológusok előrejelzése szerint a viharos időjárás csütörtökön is folytatódik, bár a csapadékzóna területe kissé beszűkül, így ebből Hargita megye már kimarad. Visszahívták pozíciójából Dolhai Istvánt, Magyarország csíkszeredai főkonzulját. Dolhai István a Maszolnak elmondta, visszahívását nem indokolták, a döntésről e-mailben kapott tájékoztatást. Orbán Anita, magyar külügyminiszter június 26-án jelentette be, hogy a tárca megkezdi a külképviselet vezetői kar megújítását. Dolhai István 2024. augusztus 1-től irányította Magyarország csíkszeredai főkonzulátusát, megbízatása július 31-ével szűnik meg. Újabb egy hónap haladékot kaptak az önkormányzatok a helyreállítási alapból finanszírozott beruházások elszámolására. Cseka Attila fejlesztési miniszter rendelete értelmében július 31-e helyett augusztus 30-áig nyújthatók be az elszámolási kérések a PNRR-es projektekre. A tárca vezető hangsúlyozta, a minisztérium jelenleg az uniós alapok 86%-át hívta le, a mostani hosszabbítással pedig szeretnék ezt az arányt a lehető legközelebb vinni a 100%-hoz. A szerdán hatályba lépő döntés több mint 5300 szerződést érint, amelyekből egyebek mellett bölcsődéket építenek, iskolákat, kórházakat, korszerűsítenek és lakóépületeket újítanak fel. Cseka Attila nyomatékosította, a határidő további kitolására már nem lesz jogi lehetőség, és a be nem fejezett projektekre fordított uniós pénzeket a minisztériumnak vissza kell követelnie. Ezért arra kéri az önkormányzatokat és kedvezményezetteket, hogy gyorsítsák fel a munkálatokat és haladéktalanul nyújtsák be a számlákat, hogy a közösségek ne essenek el ezektől a támogatásoktól. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a délután folyamán térségünkben változóan felhős égbolt mellett borongós, csapadékos időjárásra kell számítani. Zápor, zivatar alakul ki a térségben, esőzések környezetében megélénkül, néhol viharossá fokozódik a szél. 18 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában. Az élénk szél miatt azonban a reális hőérzet 14 fokra tehető. Holnaptól valamelyest megritkul a gomoly felhőzet, részben felhős égbolt mellett száraz napos időre lehet számítani, valamelyest emelkednek az átlag hőmérsékleti értékek. A reggeli órákban a hőmérséklet azonban 8 fokig csökken, napközben a csúcsérték már a 20-23 fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
0: fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Figyelj, te tényleg komolyan gondolod, hogy vegyünk fel egy hitelt a nyaralásra?
2: Igen, miért?
1: Nem tudom, inkább fordítsunk valamit a házra.
2: De hát eddig is mindig a házzal foglalkoztunk. Most foglalkozunk egy kicsit magunkkal is. És mondok még valamit. Anna nem arra fog emlékezni, hogy lecseréltük a kanapét, vagy felújítottuk a konyhát. Arra viszont biztosan emlékezni fog, hogy a szüleivel Európában nyaralt.
1: Lehet, hogy igazad van, de hová menjünk?
2: Bárhová. Ahová csak szeretnénk.
3: Bármit szeretnél megvalósítani, bárhová szeretnél eljutni, bármilyen ötleted van, az UniCredit Consumer Financing segít közelebb kerülni hozzá. Személyi kölcsön fix kamattal már 5,99%-tól. THM 9,25%. UniCredit.
2: Olvassa el figyelmesen a szerződésben foglaltakat. Ez a típusú hitel komoly pénzügyi kockázattal jár.
4: A hasmenés sosem jön egyedül, együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidrasmecta, az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény diosmektéttel és elektrolitokkal. Hidrasmect kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
5: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás. A Rinxilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinxilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
4: A Fortifikát Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikát Forti.
6: A Medima Csíkszeredában mágneses rezonancia, RMN és CT vizsgálatokat végezhetsz az egészségbiztosítási pénztár elszámolásával, beleértve az SO, AO és monitorizálási beutalókat is. Gyors időpontfoglalás, pontos eredmények, és most 15% kedvezmény a magánvizsgálatokra. Várunk Csíkszeredában, a Hunyadi János utca 26 szám alatt. Hívj most! 0373 301 139. Medima. Kiválóság az orvosi képalkotásban.
7: Mik azok az alapszószok, és hogyan használhatjuk őket a konyhában? Erre a kérdésre is választ kaphatnak a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júliusi lapszámában. Frissen, főzve vagy sütve? Gyergyói szakácsunk, Berszán Árus Csilla nem tudott dönteni, így ételeibe sült, főtt és friss alapanyagok is kerültek. Borrovatunkban kerti partis koktélokat ízlelünk, András Zsuzsi cukrászunk a Fekete Erdővel kísérletezik. A Székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu.
8: Reklámot hallottak.

0: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
1: Reklámot hallottak.
2: Fun

0: Más keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén Csíkszereda a Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
2: 90-es évjárat 9-től, minden szerdán a Fun FM rádióban.

8-tól 80-asok. Től 90-esek minden szerdán a Fan FM rádióban.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Elsőfokú sárga árvízvédelmi készültséget rendelt el szerdán az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet 7 megyében, írja az Ager Press. Csütörtök reggel 9 óráig nagy mennyiségű víz árad le a patakokon, lejtőkön és vízfolyásokon. Villámárvizek alakulhatnak ki, és a vízállás meghaladhatja az elsőfokú készültségi szintet. Hargita megyében is, a Maros valamint Beszterce folyók vízgyűjtő medencéiben. Szerda este 11 óráig 4 nyugati megye kivételével az egész országra kiterjedő sárga figyelmeztetés van érvényben, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat, az ANEME. A heves viharok és a jelentős mennyiségű csapadék mellett a szél sebessége elérheti a 70, sőt helyenként a 80 km/h. A rossz időjárás csütörtökön is folytatódik, a szél mellett kiterjedt területeken kell számítani villámlással kísért felhőszakadásokra, valamint kis és közepes méretű jégesőre. A jelenség különösen Körösvidék északi részét, Máramarost, Erdélyt, Moldvát és Dobrudzsát, valamint helyenként Olténiát és Munténiát érinti. A rövid idő alatt lehulló csapadék mennyisége elérheti a 15-30, elszórtan meghaladhatja a 40 litert is négyzetméterenként. Ez helyi áradásokat okozhat. A meteorológusok előrejelzése szerint a viharos időjárás csütörtökön is folytatódik, bár a csapadékzóna területe kissé beszűkül, így ebből Hargita megye már kimarad. Visszahívták pozíciójából Dolhai Istvánt, Magyarország csíkszeredai főkonzulját. Dolhai István a Maszolnak elmondta, visszahívását nem indokolták, a döntésről e-mailben kapott tájékoztatást. Orbán Anita, magyar külügyminiszter június 26-án jelentette be, hogy a tárca megkezdi a külképviselet vezetői kar megújítását. Dolhai István 2024. augusztus 1-től irányította Magyarország csíkszeredai főkonzulátusát, megbízatása július 31-ével szűnik meg. Újabb egy hónap haladékot kaptak az önkormányzatok a helyreállítási alapból finanszírozott beruházások elszámolására. Cseka Attila fejlesztési miniszter rendelete értelmében július 31-e helyett augusztus 30-áig nyújthatók be az elszámolási kérések a PNRR-es projektekre. A tárca vezető hangsúlyozta, a minisztérium jelenleg az uniós alapok 86%-át hívta le, a mostani hosszabbítással pedig szeretnék ezt az arányt a lehető legközelebb vinni a 100%-hoz. A szerdán hatályba lépő döntés több mint 5300 szerződést érint, amelyekből egyebek mellett bölcsődéket építenek, iskolákat, kórházakat korszerűsítenek és lakóépületeket újítanak fel. Cseka Attila nyomatékosította, a határidő további kitolására már nem lesz jogi lehetőség, és a be nem fejezett projektekre fordított uniós pénzeket a minisztériumnak vissza kell követelnie. Ezért arra kéri az önkormányzatokat és kedvezményezetteket, hogy gyorsítsák fel a munkálatokat és haladéktalanul nyújtsák be a számlákat, hogy a közösségek ne essenek el ezektől a támogatásoktól. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a délután folyamán térségünkben változóan felhős égbolt mellett borongós, csapadékos időjárásra kell számítani. Zápor, zivatar alakul ki a térségben, esőzések környezetében megélénkül, néhol viharossá fokozódik a szél. 18 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában. Az élénk szél miatt azonban a reális hőérzet 14 fokra tehető. Holnaptól valamelyest megritkul a gomoly felhőzet, részben felhős égbolt mellett száraz napos időre lehet számítani, valamelyest emelkednek az átlag hőmérsékleti értékek. A reggeli órákban a hőmérséklet azonban 8 fokig csökken, napközben a csúcsérték már a 20-23 fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
0: fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: A Medima Csíkszeredában mágneses rezonancia, RMN és CT vizsgálatokat végezhetsz az egészségbiztosítási pénztár elszámolásával, beleértve az SO, AO és monitorizálási beutalókat is. Gyors időpontfoglalás, pontos eredmények és most 15% kedvezmény a magánvizsgálatokra. Várunk Csíkszeredában a Hunyadi János utca 26 szám alatt. Hívj most! 0373 301 139. Medima. Kiválóság az orvosi képalkotásban.
1: Reklámot hallottak!

0: Csíkszereda. Tekeri ránk. Csak tekered, húzol engem. Ha FM, az Fun FM. És pont.
1: Kilencvenes évjárat 9-től. Minden szerdán a Fun FM rádióban.

8-tól 80-asok. Től 90-esek minden szerdán a Fan FM rádió.

0: FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben.
1: Online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
2: Bárhol jár.
0: Változatosan.
1: Nyolcvanas évjárat 8-tól. Minden szerdán a Fan FM rádióban.
3: Pump up the jam, pump it up, while your feet are stumping.

szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. Fun FM, Csíkszered a saját hangja.

0: Szülőtől szülig. Szülig zene. Fun FM. Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
1: Fülig zene.
0: Fun FM Rádió.

Fültől fülig Fan FM. FM 87.6.

0: Vár, a Petőfi utca, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6, Fun FM rádió.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

8-tól 80-asok. Től 90-esek minden szerdán a Fan FM rádióban.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

8-tól 80-asok. Től 90-esek minden szerdán a Fan FM rádió.

0: Fülig zene, fülig magyar, ez a magyar zenék órája. Fülig zene, fülig magyar, ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM, fülig zene.

0: 80-as évjárat 8-tól, 90-es évjárat 9-től. Minden szerdán a Fan FM rádióban.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.

0: 80-as évjárat 8-tól, 90-es évjárat 9-től. Minden szerdán a Fan FM rádióban.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.

0: 80-as évjárat 8-tól, 90-es évjárat 9-től. Minden szerdán a Fan FM rádióban.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.

0: Egy évtized legjobb dalai. Ez az évjárat.
1: Fülig zene. Fun FM.

0: 80-as évjárat 8-tól, 90-es évjárat 9-től. Minden szerdán a Fan FM rádióban.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.

0: Csak a legjobbak. Csak változatosan. Csak a Fun FM-en. 87.6. Csíkszereda.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
2: Fülig zene.
1: Fun FM.

Reggel felráz, délben szórakoztat, este meg adja a ritmust. FM 87.6 Csíkszereda, Fun FM Rádió, Fülig Zene.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

csak még egyszer ide bújnál. Kerülöm az ágyat, mert álmomban csak eszembe jutnál. Nem találtad bennem, amit kerestél. Szedd a lábad, szerettem, hogy szerettél.

0: Weatherman.
1: A Csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fenefen. Csíki vagy, ha hallgatod.
2: Csíki vagy, ha hallgatod. Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
1: Fülig zene!

0: Fun FM Rádió.
1: Változatosan.
2: Reggel felráz, délben szórakoztat, este megadja a ritmust. FM 87.6 Csíkszereda. Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
3: Fülig zene.
1: Fun FM Rádió.

Fültől fülig Fan FM. FM 87.6.

0: tehet, de tévedet.
1: Nyolcvanas évjárat 8-tól minden szerdán a Fenefem rádióban.
0: Sokan

0: Let's go.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM,

0: zenei változatosságra vágy.
1: Jó helyen jársz!
2: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok, ez itt a legújabb dal.
3: Csak nyomtam, nyomtam, nyomtam a gáz, mégis elillantál.
4: Sziasztok, Radics Gigi vagyok, és itt is hallhatjátok a legújabb slágeremet.
0: Fülix zene.

0: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: Fülig zene.
2: A legjobb társ a munkában is. Fun FM 87,6.

0: Fültől fülig Fan FM. FM 87.6 Csíkszereda.
1: Fan FM rádió. Fülig zene.
0: Fan FM. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6
1: Csíkszereda.

0: Fun FM Rádió. Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.

10-től fülig. Fan FM. Minden a fülnek. Fan FM.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik. Fun FM Rádió, Fülig zene.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
0: Fülig zene.